0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Viac ako 3 desaťročia spieva v Kestúckom pávom krúžku Šándor Kochňák.
1: Ja som vedel málo spievať tie pesničky, ale tu som sa veľmi sa mnoho naučil. Tak sa začalo, že jedna učiteľka mi hovorila, že aby som išiel do pávy krúžiku spievať. A ja som potom hovoril, že môžem ísť spievať. Ľúbim aj kolektívu, poznám ich, starých ľudí. Potom som tak zostal tu. 33 rokov to bolo. Počasie som hovoril manželke Hage, že nech dojde aj ona spívať. Veľce krásne spíva, aj sama svý spívať, aj dostala aj diplomy, aj spolu budeme spívať aj dneska, aj ona bude sama spívať a budeme aj spolu spívať.
2: Tak potom je u vás doma veselo?
1: Áno.
2: Spievate niekedy?
1: Áno. Keď nevíme spoty, hovorí mi, že zaspívajme si volačo.
2: Naozaj?
1: Áno.
2: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
1: Pekné kestúcké.
3: A falu életében nagy szerepe van a párvakörnek.
0: Hovorí Agnesa Kochňáková.
3: Nem csak a nemzetiségi eseményeken vesz részt, hanem a falu életében. A régi szokásokat felelvenítjük, és mindenféle rendezvényeken, ugyanúgy augusztus 20 bányász napon mindig énekelünk. A pávakörnek 30 éve vagyok a tagja, a férjem pár évvel előttem kezdett el énekelni, és a pávakör mostani vezetője egyszer hallott engem valahol énekelni, és akkor ide csalt. Az anyukámtól tanultam az első szlovák dalt, a Horenka Horenkát, és nagyon szeretem a szlovák énekeket. És itt maradtam a jó közösség miatt, és az éneklés miatt. Amikor én kezdtem, ugye 30 évvel ezelőtt, azok a tagokból hárman vannak már csak, sajnos. És utána jöttek a többiek, a fiatalabb generáció. Nagyon sokat készültünk erre a napra. Nagyon sok dal között válogattunk, próbáltunk a helyi gyűjtésből válogatni, és nagyon sokat gyakoroltunk. A jövőre nézve is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szlovák dalok fent maradjanak, az identitást, tudatot ezzel erősítjük. De.

0: Sme na oslave 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Medzi oslavencami bola aj Monika Šalánkyová-Radovičová.
1: Éppen ma 33 éve, hogy házasok vagyunk a férjemmel, és a pávakör ott volt az esküvőnkön. Ebből az következik, hogy én már lányként is pávakörös voltam, és aztán meghallottam őket énekelni a templomi esküvőn. Akkor volt az, hogy majdnem elsírtam magam, és amikor este 7 órakor ide a kultúrházba bevonultak, az egy csodálatos élmény volt. Életre szóló élmény volt. Akkor, amikor átadták a csepecet a köszöntéskor, majdnem elsírtam magam. Én nagyon szerettem őket, Bertus bácsit, Anka nénit, mindenkit. Most már 35 éve pávaköri tag vagyok, nagyon szeretek járni. Nagymamámtól örököltem a dalok szeretetét, ő törzsgyökeres Kesztölci volt, és tudomásom szerint ő hímzett a pávakörnek csepeceket is.
2: Mi tartott téged 35 éven keresztül a pávakörben?
1: Hát a hagyományok szeretete, szeretek énekelni, és úgy gondoltam, hogy az, amit a nagymamám átadott nekem. Ő nagyon sokat énekelt, nagyon szerette. Őt úgy temettük el annak idején, hogy önnépviseletben. Tehát amikor ugye mondták, hogy a háború után átöltöztek a falusi emberek, már nem annyira használták a népviseletet, a nagymamám élete végéig népviseletben járt, és mindig csodáltam, főleg a csepeceit. Én is igazi Kesztölcinek, törzsgyökeres Kesztölcinek érzem magam, és én nagyon-nagyon szerettem. Mindig is csodáltam a néniket, hogy őrzik a hagyományt, az évtizedek során egy igazi családdá lettünk.

0: A na záver nechajme hovoriť ešte raz vedúcu 55-ročného Kestutského pávieho krúžku Annu Kajnovú.
1: 35 éve kezdtem el, jó régen. A pávakörtagok írták fel a Kálmefi tanár úr javaslatára, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Egy kicsikét szorongtam is, de attól függetlenül nagy örömmel végeztem. Nagyon szeretem ezeket az énekeket.
2: A szlovák nemzetiségi nyelvápolása nagyon fontos a kezdetektől a pávakör életében.
1: Az biztos, a faluban nagyon kevesen beszélnek már sajnos. Mi azért próbálunk a pávakörön belül is szlovákul beszélni, meg ha esetleg találkozom olyan falubelivel, aki még beszéli a nyelvet, akkor én is beszélek. De nekünk ez már ilyen olyan fele magyar, fele tót lett sajnos. A repertoár az igazi szlovák, ott csak szlovák szavak vannak. Legalább 200 ének van, amit tudunk énekelni, és amit úgy általában gyakorlunk is.
2: Most az 55-ös jubileumra hogy készültetek, milyen dalcsokrokat állítotok össze?
1: Hát igyekeztem olyanokat, amik nagyon régi dalok, amit nagyon ritkán lehet hallani, és ezen kívül azért vettem a csokorba olyat is, ami ismertebb.
2: Mit jelent számotokra ez a mai nap?
1: Jaj, Istenem, nagy...

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 12-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Mi Atyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Devleszerek Hávtumén Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Élet a hegedűvel. Balázs József, budapesti prímás, aki a Rajkó hagyományait viszi tovább, miközben saját zenekarával írja tovább történetét. A Magyar Kávéházi cigányzene nem csak dallamokat, hanem történeteket, családi örökséget és életérzést is hordoz. Balázs József, budapesti prímás, aki hosszú éveken át a Rajkó közösségében fejlődött zenészként, ma pedig saját zenekarával varázsol különleges hangulatot éttermekben és rendezvényeken. A hegedű számára nem csupán hangszer. Hangszerkészítőnek is tanult, így nem csak megszólaltatja, hanem belülről is ismeri ezt a különleges mesterséget.
2: Mesélj kérlek picit a gyerekkorodról. Már fiatal korodban egyértelmű volt, hogy zenei pályára fogsz lépni.
3: Igen, ugye ez egyértelmű volt, mert anyai és apai részről is zenész családból származom. Apukám cimbalmos. Gyerekként próbálgattam a cimbalmot otthon, ugye ott volt apunak a cimbalom felállítva, de valahogy a hegedű jutott nekem, aztán azt nagyon megszerettem, és akkor körülbelül ilyen 6 éves koromban kezdtem el a hegedülést zeneiskolában. Egészen ugye kijártam a Molnár Antal zeneiskolába jártam, nagyon-nagyon jó tanárom volt. Már a konzis évek következtek volna lassan a felvételi, de viszont közben jött egy olyan dolog, hogy én a Rajkó zenekarba mentem el mégis felvételizni, ahová fel is vettek, és akkor ott töltöttem el a gyerekkorom nagy részét. Közben a Rajkó zenekari éveim közben elmentem magántanárhoz is, cigányzenét tanulni Horváth Zsuzsához. Zsuzsa néni egy nagyon meghatározó ember volt az életemben, rengeteget tanultam tőle. Oda vitt a kulacséterembe, ahol ő muzsikált akkor tanulónak, és vele egyhuzamban Berki Béla is ott volt, mint prímás, ketten voltak prímások. Hát én körülbelül 6 évet voltam a kulacséterembe tanuló. Zsuzsa néni mellett elmentem a Béla bácsihoz is tanulni, neki is rengeteget köszönhetek, nagyon sokat tanultam tőle. Tehát ez a Rajkó mellett csináltam, nagyon nehéz volt, mert ugye itt este 11 éjfél volt, mire hazaértem, reggel 7-kor iskola. Nagyon megértem, nagyon rengeteget tanultam, nagyon-nagyon jó zenekarban voltam tanuló, tényleg Budapest legjobb muzsikusaival voltam. Egészen 2003-2004 között jöttem el a kulacséterembe, akkor kezdődött el a pályafutásom, amit már nem tanulóként, hanem mint prímásként kezdtem el. Igazán a gyerekkoromat a Rajkó zenekarban töltöttem, és itt a kulacséterembe.
2: Mi volt az, ami téged ennyire motivált fiatalként, vagy ugye gyerekként, hogy minden nehézség ellenére is, amit említettél, hogy akár az éjszakázások, meg hát ugye még a zenei részét nem is említve, hogy kitartsál emellett a hivatás mellett?
3: Hát ugye az egy más világ volt. Abban az időben volt rangja, meg volt motivációja az embernek zenét tanulni. Hát emlékszem, gyerekként bementünk a Rajkó zenekarba, volt egy kis zenekar, volt a nagy zenekar, és ilyen 30 fős zenekarok voltak, tehát a kis zenekar is, meg a nagy zenekar is. Volt motivációja az embernek, hogy minden nap gyakoroljon, minden nap jobb legyen, mert most én hallottam tegnap előtt ezt a, mit tudom, Pistikét, a barátomat játszani, és nagyon jól játszott, akkor most én nekem is muszáj lesz ugyanazt megcsinálni. Tehát volt motiváció. Este meg bemenni a kulacsétterembe, ilyen muzsikusokkal muzsikálni, az meg egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, egy rang volt az embernek, hogy oda bemehetett egyáltalán. Tehát ahhoz nem kellett motiváció. Örömmel ment az ember, még ha nagyon fáradt volt is, úgy ment be, mint aki pihent lett volna. Reggel pedig úgy mentünk be a Rajkóba, hogy nagyon sok barátunk volt, tehát hogy nagyon jó barátok voltunk, és egymást motiváltuk akkor, hogy mindenki jobb legyen. Nagyon jó időszak volt, és hát sajnos ez már nincs meg a mostani rendszerben már. Az a Rajkó zenekar, ami akkor volt, meg ugye a régebbire is visszagondolva az előttünk lévőkre, minden nem kellett nagy motiváció, tehát itt egymást motiválták az emberek.

0: milyen szerepe van mindenben a családnak, hogy kell az a családi támogatás is azért otthonról, a megerősítés, mert ugye most említetted, hogy a tanáraid, a mestereid is olyan karizmatikus emberek voltak, akik miatt érdemes volt, és egy olyan erős közösség volt, hogy egymást is motiváltátok, de azért gondolom, itt elengedhetetlen az, hogy a családi támogatást is megkapja az ember.
1: Hát hogyne, hát ez nagyon fontos volt. Apukám, ugye említettem, nekem cimbalmos. Ő is minden este ment muzsikálni, én azt láttam, ugye. Hát gyerekként még nem tudtam ugye velük menni, de nagyon érdekelt, hogy mi lehet ott, mit csinálnak, milyen jó, hogy ő fölöltözik, borotválkozik, láttam, és készül, és megy. Hát ez is egy motiváció volt ahhoz, hogy én muzsikus legyek, hogy én is majd ezt csináljam. Aztán ő a Postakocsi étteremben muzsikált Óbudán, és akkor még mielőtt én a Kulacs étterembe mentem, ő behordott magával már kisgyerekként, ilyen 9-10 éves voltam, és akkor hát az is óriási élmény volt, hogy 9-10 évesen én mentem velük az éjszakába, muzsikáltam. Tehát aki zenész családból származik, és ezt látja otthon, annak ez egy hatalmas dolog, és tehát utána ettől nem lehet elszakadni, tehát ez viszi magával az embert. És akkor ugye jött utána a másik zenekarba mentem tanulónak. Kulacsban meg az volt, hogy ott minden este, akik végeztek este zenészek, sokszor apukámék is, meg mindenki jöttek be ott hallgatni minket, mert hát az volt a top zenekar, úgymond Budapesten, és hát az egy hatalmas dolog volt, hogy olyan muzsikusok ültek ott az étterembe, akiket tévében láttam, meg rádióban hallottam, és ott ülnek, beszélgetek velük, meg dicsérnek, meg ilyet, tehát ez hatalmas dolog. Ez sajnos a mostani fiatalság nem nagyon tudja már átélni, mert nincs már ilyen, hogy tanuló, tehát nem nagyon van, nem nagyon ismerek olyat, aki most tanuló, úgyhogy ez nagyon sajnálom, mert ez jó lett volna, ha mostaniak is át tudják élni.
0: És hogy látod, mi lehet annak az oka, hogy a mai világban már ez annyira nem működik? Inkább a fiatalokon múlik ez, vagy nincs az a közeg, ahol lehetőségük lenne ezt megtapasztalni?
1: Hát ez ilyen kettős dolog. Sokan nem tanulnak már cigánzenét, tehát aki zenét tanul a mai korosztályból, az inkább klasszikus zenét tanulnak. Az mellett szeretnek cigánzenét is játszani, mert hallom, de leginkább a klasszikus zene felé orientálódik most már mindenki, nem a cigánzene felé, viszont ha valaki szeretné, szerintem biztos, hogy van rá lehetőség arra, hogy tanuló legyen, mert elmegy egy adott prímáshoz ugye tanulni, és akkor ha az adott prímás éppen muzsikál valamilyen helyen, akkor biztos, hogy oda viszi magához tanulónak, ha megkéri őt. Ugye a klasszikus zene most már a fő profil szerintem a fiataloknak, és ez a cigánzene, ez ilyen hobbi szinten szeretnék csinálni. Amit lehet is, tehát lehet is hobbi szinten csinálni, úgy, hogyha néha felállok valahol, akkor hallják, hogy ezt is tudom, rendben. Csak tehát étteremben nem lehet hobbi szinten muzsikálni, tehát azt nem lehet, oda azért több kell. Azt viszont nem tudom, hogy mennyire szeretnének vendéglátóban dolgozni ezek a mai fiatalok, de biztos, hogy volna lehetőség rá, hogy tanulók legyenek, csak én azt veszem észre, hogy inkább a klasszikus zene felé orientálódik most mindenki.

0: Hogy látod, mi kell ahhoz szerinted, hogy valaki a vendéglátásban jó prímás legyen, vagy akár jó muzsikus, hogyha nem is a prímásokat nézzük, hogy mi kell ehhez a szakmához, akár olyan apróságok, amire egy laikus nem gondolna?
1: Pont ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy tanulónak kell lenni. Én azt mondom, ugye mi már 40-es korosztály vagyunk. Az én korosztályom 95%-a tanuló volt. Tehát nem is egy évet voltunk tanulók, 3-4 évet gyerekként. Mindig azt tanították nekünk, hogy a zenei repertoár az egy külön rész, azt ugye ezt meg kellett tanulni, azt meg is mutatták. Hanem az, hogy kell viselkedni egy vendéglátóhelyen, mit kell nézni egy prímásnak például. Bejön egy vendég, és akkor leül öt asztal. Például azt tudni kell, hogy melyik az az asztal, akihez én először oda fogok menni megkérdezni, hogy mit szeretne hallani. Ezt nem így találom ki, hogy most oda megyek ehhez az asztalhoz, hanem az, hogy ott ülnek bent egy órája, és én látom azt, hogy ki az, akit érdekel az én játékom, ahhoz fogok először oda menni, mert ha az elfogad, akkor el fog fogadni a második asztal is. De ha olyanhoz megyek oda, aki nem fogad el, akkor lehet, hogy még azt se fog elfogadni, akinek amúgy tetszene, mert na, az elutasította, akkor nem kell nekünk sem most zene. Tehát most csak ez egy pici példa, de rengeteg olyan dolog van, például olyanokat tanítottak nekem, hogy 6 asztal ült bent, és akkor megkérdezték, hogy az az asztal mit ivott. És nem értettem, hogy miért kérdezik, hogy mit ivott. Akkor elmagyarázta a prímás, hogy azért kérdezi, hogy mit ivott, mert nem mindegy, hogy valaki egy szódavizet iszik, vagy egy üveg Ballantine's whisky van előtte, mert mindig ahhoz kell oda menni, akit látsz, hogy úgymond többet fogyaszt, tehát nagyobb számla lesz a végén neki, annak valószínűleg több pénze van, tehát jobban megengedheti magának azt, hogy fizessen a zenésznek, mert ugye a cigán zenészek azok fizetés mellett ugye általában jattot is kapnak. Tehát ilyen apróságokból áll össze. A másik az, hogy meg kell tanulni viselkedni egy étterembe, hogy kell felöltözni például. Tehát nem volt mindegy, mibe mentünk be muzsikálni egy tanuló. Abba az időben ki volt adva csak fehéring, fekete nadrág, lakcipő, ugye akkor még volt piros mellény, vagy fekete zakó, attól, hogy milyen helyen muzsikáltunk, de tehát nem lehetett bemenni rózsaszíningbe, meg zöld nadrágba, meg ilyesmi, tehát ez ilyen nem létezett. Jó, változik a világ, persze, meg más divat van, oké, de akkor is van egy minimál protokoll ebben a témában, hogy azért egy zenésznek hogy kell kinézni. Meg nagyon sok minden, tehát ezt nem lehet így elmondani, ez több év. Több évig kellett tanulni, hogyha valaki prímás szeretett volna lenni, hogy kell prímásnak lenni.
0: Ez egy borzasztó összetett hivatás, ugye nem elég a technikai tudás, vagy a hangszeres tudás, mellette még ugye elképesztő emberismeretre is szükséged van, vagy szükségetek van, hogy ezeket az apróságokat is megfigyelje az ember. És még emellett ugye nyilván prímásként még a zenekart is vezetni kell, és velük is folyamatosan kommunikálni, tehát nagyon meg kell osztani itt a figyelmet. Ez mennyire okozott neked nehézséget, akár gyerekként, vagy fiatalként? Ezt így megtanulni.
1: Ez egy olyan dolog, hogy fiatalként például volt olyan, 18-19 éves voltam fiatalember, és Olá Viktor, egy nagyon-nagyon jó muzsikus, nagyon kiváló ember, nagyon szerettem őt, rengeteget tanultam tőle is, szólt, hogy menjek be helyettesíteni őt, mert ő kiment külföldre 3 hónapra. És hát ugye a muzsikusokhoz kerültem oda, akik tőlem jóval idősebbek voltak, akkor voltak ilyen 50 évesek, én meg ilyen 18, és nagyon jó muzsikusokról beszélünk, őket kiszolgálni zeneileg. Az, hogy te 18 éves vagy, az őket nem érdekelte, ők ugyanúgy elvárták azt, hogy te keresd meg a pénzt, álljál helyt, azt a programot, azt muzsikálni kellett, mert ugye ők, ezek a muzsikusok, akik ott voltak például, amikor én oda mentem, tehát ők igényelték a jó muzsikát, mert meg volt szokva nekik. Ott nem lehetett gyerekeskedni, tehát 18-19 évesen nagyon komolyan kellett ezeket venni. Szerencsére helyt álltam, de azért, mert megtanultam, tehát előtte azért 5-6 évet keményen tanultam ezt nagyon jó muzsikusoktól, hogy kell ezt csinálni, és el is fogadták, tehát el is fogadták, ki is töltöttem, sőt, utána még egy fél évet helyettesítettem. A későbbiekben pedig ugye már amikor én válogattam össze a saját zenekaromat, akkor általában mindig úgy válogattam, hogy barátok, meg ismerősök. Az könnyebb volt már, mert ugye más egy baráttal, meg más egy olyan, akit csak ismer az ember, de idősebb korosztály, sokkal közvetlenebb akkor a kapcsolat, ugye, de attól függetlenül ugyanúgy el kell látni őket is, a hiába barátok, meg rokonunk, családtag, bárki, mert ugye ők is ebből élnek, tehát nem abból élnek, hogy bemegyünk, viccelődünk, és akkor hazamegyünk üresebbel, hanem az, hogy minél több pénzt vigyünk haza. Úgyhogy igen, ez egy felelősség, tehát a primásnak van egy felelőssége.

0: Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy itt akkor ugye több helyen is meg kell felelni neked. Melyik visszajelzés a fontosabb, ha lehet ezt így rangsorolni? Ugye az étteremvezetőtől érkező visszajelzés, a vendégektől, vagy a kollégáitól való megerősítés, vagy visszajelzés, ami nagyon kell neked?
1: Hát igazán mind a három. Mind a három kell. A kollégák visszajelzése általában az szakmabeli. Tehát a szakmabeli visszajelzés nagyon fontos, mert az ember így kapja meg azt az önbizalmat, hogy továbbra is tudja csinálni jól a dolgát. Kell egy önbizalom ehhez. A vendégek visszajelzése nagyon fontos, mert az meg jót tesz az ember szívének, hogy most örömet tudtam okozni ennek az embernek a zenémmel, és látom, hogy örül, sír. És akkor ugye ebből vannak ezeknek következményei is, például van, aki elkéri a számodat, és akkor lesz egy esküvője, akkor te játszod neki, bármi. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Főnökség felé az, hogy megfelelni, az egyik legfontosabb, mert ott dolgozol, tehát hogyha nincs megelégedve veled, akkor valószínűleg nem fogsz ott dolgozni, akkor már ez a kettő okafogyattá válik, ugye a zenekari visszajelzés is, és a vendég is. Úgyhogy igen, hát a főnökség az meg nagyon fontos, hogy avval korrekt kapcsolatot tartani. Úgy kell csinálni egy étteremben, mintha az a tiéd volna. Tehát úgy kell viselkedned.
0: Ha a zenei repertoárt nézzük, ott mennyire van szabad mozgás teretek? Ugye nyilván a vendéglátásban hát mindent is kell tudni, és az is gondolom folyamatosan változik, de azért mégiscsak van egy kialakult hagyomány, amit szintén követni kell. Vagy itt milyen a mozgástér? Erről egy picit mesélj, hogy ez hogy alakul.
1: Különböző helyek válogatják. Attól függ, hol dolgozik az ember. Például, ha egy csoportos helyen dolgozol, ott azért kötöttebb vagy, mert nincs annyi időd játszani, mint egy à la carte helyen. Tehát egy à la carte étterembe, ha bemész, ott teljesen szabadon vagy. Ott azt játszol, amit akarsz. Ott is, tehát azon a kereten belül játszol azt, amit akarsz, hogy a vendéget kielégítsd. Úgy kell játszani, hogy a vendég felfigyeljen rád. Mindegy, hogy mit játszol, csak az jó legyen. Egy csoportos helyen ott már kötöttebb vagy, mert ott általában van folklór műsor, a csoport is időhöz van kötve, mikor megy el, mikor jön. Tehát ott picit ott kötöttebb vagy, ott azért kellenek a kommerszebb dolgok, amiknek el kell hangzani, mert ilyenek, hogy Brahms, Monti csárdás, tehát ezek itt minden este el kell ezeket játszani. Egy à la carte vendéglátó helyen ott sokkal kötetlenebb a zenélés, ott tényleg minden belefér. Az a lényeg, hogy jó legyen, tehát igazándiból nincs az, hogy kötött vagy nem kötött. Mondom, a csoportoknál azért van ez a csoportos helyeken, mert ott időbeli kötöttséged van.
0: Most jelenleg te milyen zenekarokban, vagy hol láthatnak téged?
1: Nekem van saját zenekarom. Én Budafokon dolgozom most a Záborszky pincészetben. Ez egy hatalmas nagy pincészet. Itt turista csoportokat fogadunk minden este. 6 fő zenekarom van, folklór műsor van minden este nálunk. Ez mellett a Magyar Tudományos Akadémián is csinálom a zenei rendezvényeket, hogyha éppen olyan rendezvény van, ahova zene kell, akkor azt az én zenekarommal csináljuk. Most indult újra a Nemzeti Cigányzenekar, és ott is az egyik barátom, Johan János lett a művészeti vezetője ennek a zenekarnak, és felkeresett, hogy lennék a zenekarban tag, és akkor mondtam, hogy jó, próbáljuk meg, és akkor így most ott is vagyok, mint koncertmester.
0: Emellett még említetted, hogy néhány éve ugye elvégezted a hangszerkészítői tanfolyamot is. Erről egy picit mesélj, hogy ez miért volt számodra fontos, vagy mit ad ez neked?
1: Igen, hát a hangszer szeretete, meg a hangszerészkedés szeretete, tehát ez a javítás, meg ilyesmi, ez minden restaurálás engem nagyon érdekelt gyerekkorom óta. Régi gyerekkori barátaimmal beszélgettem, és mondták, hogy most járnak ilyen iskolába. Mondom, ne viccem, mert van ilyen, nem is tudtam. De van, na mondom, akkor gyorsan adjatok kontaktot, és akkor hát beiratkoztam, el is végeztem, kitűnőre végeztem amúgy, megcsináltam, mert tényleg engem gyerekkorom óta érdekelnek a hangszerek, nagyon szeretem nézegetni, meg ezeket a restaurálások, hogy történnek, a hangszer eredete. Hát ezért végeztem el, mert mondom, hogyha már ennyire szeretem, akkor legyen hozzá egy papírom is. Úgyhogy megcsináltam, igen. 2 éves iskola volt, most már megvan a papírom hozzá.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Makai Ildikó.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságaival találkozhatnak. Ezúttal a Fontana pre Zuzanu, azaz a Szökőkút Zuzanának című fiataloknak és fiatalokról szóló háromrészes zenés filmből hallhatnak slágereket. A film zenéje a 80-as évek közepén hatalmas sikert aratott, köszönhetően Vaso Pateid nagyszerű zenéjének, melyhez Boris Filan írt szöveget. A mai műsorban a Fontana pre Zuzanu 2-es című albumról válogatunk, kellemes rádiózást kívánok!

A Nyík Tomamu Szímek rád, valaki kell, hogy szeressen című dalt hallották a Fontana Prezuzanu című film musicalből. Következzenek a Mama Kami, a Bohvie, azaz Isten tudja, és a Tosanamnya Podobá, ez rám hasonlít című dalok.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az egyik legsikeresebb szlovák film Dusan Rapos rendezésében a Fontana pre Zuzanu a fiatalok első szerelmeiről és ellenszenveiről, barátságairól és szakításairól szól. A gyönyörű Zuzana és a szerény Olin nagy szerelmének története. A történet hősei 15 éves fiatalok, akik éppen befejezték az általános iskolát, és az utolsó vakációjukat élik, mielőtt más-más középiskolába mennének. Ennek középpontjában egy elhagyatott, kiszáradt szökőkút áll a lakótelep közepén, ahol mindenki összegyűlik. A mozaikot szüleik, testvéreik és más felnőttek karakterei teszik teljessé. A sok közül a legnagyobb figyelmet a fiatal, leendő autószerelő és zenész Olin kapja, aki Zuzana iránti szerelméből indítatva úgy dönt, hogy megjavítja az öreg szökőkutat. Ez tehát a rövid történet, következzen a film egyik slágere, a Láska Sjalená, őrült szerelem. Ezt követően a Sztyahova Vivtáci, költöző madarak, majd pedig a Teraz Alebo Nyigdi, Most vagy Soha című számot hallhatják.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben a Fontana Prezuzano című filmmusical trilógia második részéből hallhattak slágereket. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu weboldalon. A technikai munkatárs Hegedűs János nevében is a szerkesztő Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 11-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Dévlészerekhávtó Mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Kultúrák közötti hidakat épít az utcú alapítvány gyakornokaként. Merina Camacho Anhela története. Camacho Anhela, az utcú roma informális alapítvány gyakornoka. Nemzetközi programok résztvevőjeként azon dolgozik, hogy erősödjön a párbeszéd roma és nem roma közösségek között, valamint hogy a roma fiatalok hangja minél több hazai fórumon megjelenjen. A következő percekben vele beszélgetünk identitásról, közösségépítésről és arról, hogyan lehet valódi hidakat építeni kultúrák és emberek között.
3: Mesélj egy kicsit magadról, kérlek, te mivel foglalkozol, és hogyan kerültél kapcsolatba az utcú alapítvánnyal?
4: Merina Camacho Anhelának hívnak, 25 éves vagyok, fél és spanyol származású. Az utcú alapítványt már régebb óta követtem, és igazából úgy kerültem be a gyakornoki programba, hogy láttam egy felhívást. A testvérem már ennek a gyakornoki programnak a tagja volt, de én éppen akkor külföldön tartózkodtam, úgyhogy amikor újra meghirdették, akkor éltem a lehetőséggel.
3: Milyen tevékenységeket végzel gyakornokként, hogyan telik egy napod?
4: Utcú gyakornokként próbálunk részt venni az utcú alapítványnak az ilyen különböző külső megjelenéseiben, például rendezvényeken, vagy pedig külföldön megyünk el képzésekre, ahol az utcú alapítványt képviseljük. Ott a többi külföldi szervezettel szoktunk általában az ottani roma fiatalsággal együttműködni, és mondjuk tanulni a roma holokausztról, vagy a roma aktivizmusról, érdekképviseletről. Utcú gyakornokként még havonta szoktunk összegyűlni, amikor egy egész napot arra szánunk, hogy kicsit megismerjük egymást. Mi most 15-en vagyunk, például valaki mondjuk a médiában segít be, videókat csinálunk, vagy külföldön jelenünk meg ezeken a képzéseken, vagy pedig itt Magyarországon képviseljük ilyen egyes rendezvényeken.
3: Azok kedvéért, akik nem ismerik az utcú alapítványt, hogyan mutatnád be őket? Mit kell róluk tudni?
4: Az utcú egy roma informális oktatási alapítvány, és nem formális oktatási módszerrel tanítanak. Az utcúnak vannak vezetett sétái a 8. kerületben, illetve foglalkozásokat viszünk iskoláknak vagy cégeknek. A legfőbb cél a társadalmi párbeszéd roma és nem roma emberek között. Lebontani a sztereotípiákat, az előítéleteket, főleg, hogy egy ítélkezésmentes közeget hozzunk létre a foglalkozásokon, ahol tabu nélkül lehet kérdezni, válaszolni és beszélgetni.
3: Neked miben változott, ha változott, a szemléleted vagy a hozzáállásod a roma közösségekhez, mióta részt veszel az utcú alapítvány gyakornokaként ezekben a tevékenységekben, programokban?
4: A hozzáállásom nem feltétlenül változott olyan drasztikusan, mert én gyerekkorom óta azt érzem, hogy próbálom képviselni a romaságot az én hát szintemnek, meg az én megfelelő tudásom szerint, hol a művészeten keresztül, a táncon keresztül, az énekben, a zenében, vagy akár hogy a különböző ösztöndíj programokon keresztül, aminek nagyon sok szerepe van a roma identitásnak is. Viszont az utcúval nagyon tudok azonosulni azzal, hogy tényleg egy ítélkezésmentes közeget hozzunk létre, ahol lehet kérdezni, és azért vagyunk, hogy esetleg szemléletmódot változtassunk, és megmutatni azt, hogy mi romák, igenis nagyon sokszínűek vagyunk, kicsit segíteni, meg tényleg lebontani ezt a rossz reprezentációt, amiben úgy érzem, hogy így a romaság benne van, hogy egy nagyon rosszul és nagyon helytelenül van ez prezentálva a médiában, és én azt érzem, hogy én az gyerekkorom óta így próbálok ennek a részese lenni.

0: Hogy látod, milyenek a visszajelzések ezeken a foglalkozásokon, ahogy említetted, hogy iskoláknál, cégeknél tartotok előadást, képzéseket, foglalkozást, vagy akár az utcai sétákon. Milyen visszajelzések érkeznek tőlük?
1: Általában nyitottságot érzékelek, érdeklődést, de nagyon változó. Az is lehet, hogy van, aki most először hall életében olyan dolgokat, mondjuk így a romaságról, például, hogyha a történelemről beszélünk, amit még így nem tudott ezelőtt. Szóval ezeknek az információknak a befogadására szerintem kell időt hagyni, de én egy nagy nyitottságot látok az embereken, akik ezen részt vesznek.
0: Hogy látod, miért fontos, hogy valódi párbeszédet kezdeményezzetek ugye romák és nem romák között? Miért ez a fő alappillére az UCU alapítvány működésének is akár, hogy ez a párbeszéd meglegyen?
1: Az UCU egyébként azt is nagyon vallja és mondja, és ezzel így tényleg mindannyian egyetértünk, azzal a mondattal, hogy semmit rólunk nélkülünk. Ez szerintem nagyon fontos a nem roma embereknek is, amikor így leülünk egy ilyen foglalkozáson, vagy hogyha egy rendezvényen beszélgetünk az ottani résztvevőkkel, hogy azt látják, hogy nagyon is sokszínűek vagyunk. Nagyon sokszor az emberekben van egy ilyen berögzött, beégett kép a roma emberekről, hogy hosszú fekete haj, barna bőr, és esetleg hangosság, és stb. Jellemzi ezt az embert. De amikor mi leülünk, és ahogy mind mondtam, hogy sokszínűek vagyunk, tehát fehérbőrű, festett hajú, szőkehajú, barna hajú, van, aki zenész, van, akinek semmi köze a zenéhez, a ritmushoz, és esetleg aki ügyvédnek tanul, vagy gyógypedagógiát tanul. Szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy hát segítsük ezt az új nézőpontot.
0: Mi volt a legemlékezetesebb élményed itt az UCU alapítványnál gyakornok, mint akár egy külföldi utazás, vagy egy-egy olyan, nem tudom, beszélgetés az utcán egy résztvevővel, vagy bármi, ami nagyon megmaradt benned?
1: Amilyen nagyon emlékezetes volt, igazából ezek a hétvégi találkozók, amikor egész nap együtt vagyunk, ez mind nagy nyomot hagy bennem, mert ahogy így együtt tanulunk, és ugye mi nem feltétlen ismerjük egymást, vagy nem feltétlen ismertük egymást így ezzel a 15 fővel, és jó, hogy egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz, amikor egy ilyen kis interaktív feladaton dolgozunk együtt, és mindig törekszenek arra, akik mondjuk vezetik ezt a tréninget, hogy olyan emberekkel is kerüljünk össze, akikkel esetleg nem feltétlen ismertük egymást jobban előtte, vagy nincsen annyi interakciónk egymással, és ez is egy ilyen lehetőséget ad arra, hogy megismerjem a másikat, és így tudunk szerintem így valódi értéket is képviselni, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiket amúgy így nem ismerünk, és együtt gondolkozunk, együtt dolgozunk. Ami még számomra emlékezetes volt, volt egy romániai utazásunk, ahol egy ilyen fórumszínházas workshopon vettünk részt, és nagyon izgalmas volt így az utcusokkal elmenni, és az albán, görög, román és bulgár romákkal együtt dolgozni. Szerintem ez fantasztikus, hogy az utcúval van ilyen lehetőségünk is, külföldre menjen, vagy egy ilyen internacionális közegbe találja magát, akkor ez is egy tök jó lehetőség arra, hogy így együtt alkossunk valamit. És egy ilyen utazás volt még Albániában, ahol a roma holokausztról tanultunk így egy pár napon keresztül, úgyhogy nekem ez mind nagyon-nagyon emlékezetes volt, meg hát nagyon jó lehetőség, hogy én az UCU-t képviselhetem ezeken a külföldi utakon.

0: Most, hogy így említed a külföldi utakat, itt a különböző országok roma közösségeivel cigányul beszéltek, hogy te beszéled a cigány nyelvet?
1: Én sajnos nem beszélem a cigány nyelvet, bár elkezdtem tanulni. Mi romungrók vagyunk, és mi a történelem során elveszítettük a nyelvet, de külföldön amúgy beszélik így a lovári dialektust, ami nagyon izgalmas hallani, és hát ez egy ilyen újabb motivációt ad arra, hogy ezt így érdemes megtanulni, megfoglalkozni vele. Szóval szokott lenni kommunikáció cigányul, de inkább angolul zajlanak ezek a foglalkozások külföldön.
0: Ki az, aki téged ezen a területen, így a civil szférában nagyon inspirál? Akár az UCO alapítványnál van-e olyan mentor, vezető, vagy az alapítványon kívül, aki téged ebben a témában, vagy ezen a területen nagyon motiválni tud?
1: Az UCO-ban nekünk ezt a gyakornoki programot az Ádám Éva vezeti, illetve sokat vagyunk a Szénási Szilvivel. Nekem mind a kettő csodanő és nagyon nagy motiváció, ahogy viszik a hátukon a tudást, meg minket, ahogy látom, hogy ez nekik fontos, és a Szilvi is azt szokta mondani, hogy az fontos, hogy akkor ezeket mi kezdjük el most már tanulni, és továbbvinni, amiket ők elkezdtek, amit ők most átadnak nekünk, hiszen úgymond a fiatalságé a jövő, és ezt ők nagyon fontosnak tartják, úgyhogy nekem mind a kettőjük nagyon motivál, de hogyha még embereket kellene mondanom, tényleg hosszú a lista, de például a Független Színház, házból, egytől egyig mindenki, aki ott részt vesz, vagy például Kékesi Alexandra, akit mandarinként szoktak hívni, ő szerintem ő is nagyon csodálatos dolgokat tesz, a Roma Versitas alapítvány, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, az Új Start alapítvány, akik szintén nem kisebb gyerekekkel foglalkoznak, de hogy így a kisebb korosztállyal foglalkoznak ezzel a tehetségprogrammal. Kovács Desdemona, aki tényleg egyszerűen nagyon felnézek rá, meg hihetetlen, hogy mennyi tudás fér el egy emberbe, ő számomra hihetetlen. Egyébként Balogh Zsolt, aki évek óta tart ingyenes cigánytáncházakat, ami szerintem szintén nagyon fontos a roma identitásnak, vagy a Karaván Művészeti Alapítvány, akik színitanodát üzemeltetnek, és ők is ingyenes táborosztatást biztosítottak, aki és színi növendékeknek, de igen, a lista az hosszú, úgyhogy itt lehetne még sorolni embereket, de tényleg csodás emberekkel vagyunk megáldva.

0: valaki most kedvet kapna, akkor hogyan tud jelentkezni az UCO alapítványhoz gyakornokként?
1: Figyelni kell az UCO-nak a kiírását, az UCO jelen van a közösségi médiában, ott lehet általában tájékozódni esetleg, ha van nyitott képzés is, mert a gyakornoki program egyébként egy hát kicsit úgymond veszélyben van, ez ilyen idézőjelbe téve, ez adományokon múlik, ugye leginkább adományokból tartja fönn magát, és pályázati forrásokból az UCO, úgyhogy mi is egészen addig tudunk a gyakornoki programban lenni, amíg erre van külső támogatásunk, és amint az UCO-nak van erre forrása, akkor várja a gyakornokokat, de ez általában évi vagy fél évente van meghirdetve.
0: Milyen terveid vannak itt az alapítványnál a jövőre nézve a gyakornoki programot követően?
1: Én mindenképp trénerként szeretnék dolgozni és részt venni, illetve a sétavezetés is nagyon érdekel, de a tréner, amire én most így nagyon rástartoltam, és akkor részt veszünk ezzel kapcsolatban tréningen, utána majd hospitálni kell, és akkor szépen lassan, úgymond mi tréner jelöltek, majd el tudunk kezdeni dolgozni. Én mindenképp ezt szeretném, mert én nagyon hiszek így a nem formális oktatásnak az erejében, és ezekben az interaktív játékos foglalkozásokban azt érzem, hogy ezekkel meg lehet szólítani a fiatalokat. Ezt látom így nagyon nagy célnak most jelenleg.
0: Ugye említetted, hogy a Roma Versitas alapítványnál is ösztöndíjas voltál, ott milyen élményeid vannak, és miért volt az fontos számodra?
1: A Roma Versitas az nekem tényleg a szívem csücske, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem még 8 éve kerülhettem talán kapcsolatba velük, egy ilyen nyílt felhívásuk volt egy nyári egyetemi programra, és ez egy ilyen intenzív 6 hetes nyári program volt, ahol lehetett lovári nyelvet is tanulni, ami nekem az nagyon fontos volt, illetve ilyen személyiségfejlesztő tréningek, meg így a roma identitás, aktivizmus, inkább úgy mondanám, és nekem még volt szerencsém a Roma Versitáson keresztül találkozni Setét Jenővel, aki rám nagyon nagy hatással volt, és azután a 6 hetes nyári egyetemen igazából így felvettem velük a kapcsolatot, hogy esetleg van-e még lehetőség így erre a ösztöndíj programba jelentkezni a középiskolásoknak. És akkor még egy tele voltam ilyen kételyekkel így a roma identitásommal kapcsolatban, és így mondtam, mert hogy bár nem tudom, úgy érzem, hogy segítségre lenne szükségem, és azt mondták, hogy természetesen, és hogy várnak, és nagyon szívesen segítenek. Úgyhogy én ott voltam évekig ösztöndíjas, ahol tényleg nagyon hát csodás emberek tanítottak minket, meg ott is a közösség része lenni, az hát az nagyon-nagyon felemelő érzés volt, úgyhogy a Roma Versitasnak tényleg csak is hála és köszönet. Nekik ez a középiskolás program és az egyetemistás program van, és azt érzem, hogy nagyon a roma fiataloknak nagyon nagy szüksége van ezekre a programokra. Nem feltétlenül csak így a tanulmányi ösztöndíj, ami mondjuk segíti az a tanulmányokat, hanem a közösség is. Tehát azért itt ebbe az is benne van, itt az UCO-nál meg a Roma Versitasnál is, hogy a roma közösségnek a része lenni. És ahol van egy ilyen nyitott és biztonságos hely, ahol így meg tudunk egymásnak nyílni, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.

0: tudnád fogalmazni, akkor mi az, amit akár a Roma Verzitas alapítvány, vagy akár az Utzó alapítvány, vagy lehet mindkettőt, hogy amit itt tanultál náluk, tőlük, amit mondjuk máshol nem tudtál volna, vagy milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb, mi az, amit mindenképpen hozzájuk kötnél, hogy ezt nekik köszönheted?
1: De mivel évek óta így kapcsolatban vagyok velük, bár én most nem vagyok jelenleg Roma Verzitasos, de hogy ugye ők sokáig jelen voltak az életemben, az Utz meg úgymond viszonylag friss, hogy ennyire benne vagyok, mert ez egy hosszú folyamat, és így az ember talán nem is érzékeli, hogy mennyi mindent adott. Ugye többször voltak olyan tréningek, amit ugye már előbb is mondtam, hogy ez a nem formális oktatás, hogy ezzel így megismerkedhettem, amikor végre nem úgy tanultam, hogy ez a hierarchikus rendszer, hogy van egy ember, és ő mondja, hogy mi a jó, és mi a tuti, hanem amikor elkezdtem azt érezni, hogy az én véleményem is számít, az én gondolatom is értékes. Szerintem ez nekem nagyon meghatározó élmény. Többször visszaemlékszem arra, hogy mindig ilyen hezitálva szólaltam meg, hogy vajon amit mondok, az butaság-e, vagy van-e valami mögöttes tartalma, és mindig azt éreztették velem, hogy ezeknek a foglalkozásoknak az a lényege, hogy így együtt beszélgetünk, együtt oldjuk meg esetleg a feladatot, és nincsen egy jó megoldás, vagy nincsen rossz kérdés. Ezt mind a két szervezet szerintem nagyon erősen ezt az értéket képviseli, illetve a személyiségfejlesztő tréningek, amik nagyon megragadtak bennem, amikor így kifejezetten azt, hát nem vizsgáltuk, de így tanultuk magunkat, hogy milyenek vagyunk, miért így reagálunk egyes helyzetekre, mik egy ember gyengeségei vagy erősségei, és ez nagyon izgalmas volt, hogy erről is tanultunk. Tehát nem csak az volt a fontos, hogy te, mint roma ember, muszáj így, meg úgy, meg amúgy megfelelni, hanem így arról is szó volt, hogy te, mint te, egy ember, és nem nő, férfi, roma, nem roma, hanem te, mint ember, hogyan tudsz fejlődni. Szóval ez nekem nagyon érdekes és izgalmas volt, amikor ezzel először találkoztam a Roma Verzitason keresztül.

0: Mit üzennél azoknak, akik még mondjuk csak hezitálnak rajta, hogy bekapcsolódjanak akár ilyen szervezeteknek a munkájába, gyakornokként, önkéntesként, bármilyen formában, hogy miért érdemes ezt elkezdeni?
1: Szerintem fontos értéket képviselni, hogyha te valamivel itt tudsz azonosulni, valami, ami neked fontos, és azt gondolnád, hogy te talán nem tudsz mit tenni, hogy szerintem ezek a lehetőségek pont azért vannak, hogy mindenki hozzá tud valamit tenni, és már ha csak azt tudod hozzátenni, hogy te elmjössz mondjuk egy képzésre, ahol te tanulsz, és bővíted a te ismeretedet, te már azzal tettél valamit. Én most érzem, most vagyok 25 éves, hogy el fogok tudni kezdeni tenni esetleg hát nagyobb dolgokat, mert eddig inkább csak megfigyelője voltam, részese voltam, tanulok, képzem magam, nyitott vagyok, és lassacskán jön az a rész, amikor én is esetleg így tetre készen vagyok. Ezek a programok tényleg nagyon jók arra is, hogy megismerd önmagadat, hogy kicsit közelebb kerülj az identitásodhoz. Most egy ilyen gyakornoki vagy önkéntes program nem feltétlenül veszel olyan sok időt, és hogyha olyan közegben vagy, ahol jól érzed magad, akkor nem is tűnik egy ilyen kötelezettségnek, hanem amúgy nagyon jó érzés is egy ilyen helyre bemenni. Mi azért kifejezetten várjuk ezeket az alkalmakat, hogy együtt lehessünk, és tényleg ez egy ilyen minőségi időeltöltés, úgyhogy ezeket nagyon, de szerintem amúgy a legtöbb ember még az ösztöndíj programokba is félnek becsatlakozni, mert azt gondolja, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer talán, meg egy félelem, egy ilyen bizonytalanság, ami amúgy bennem is volt, hogy én nem vagyok való egy ilyen ösztöndíj programba, de hát vajon miért nem? Ez az alapítvány, ez pont azért van, hogy nekem segítsen. Persze ők nem tudnak annyi embert fogadni, mint ahány embernek erre szüksége van. Sokkal több ember is jelentkezhetne, mint ahány jelentkezés beszokott jönni. Úgyhogy tényleg erre is csak biztatni tudok mindenkit, hogy ezeket érdemes megpróbálni és jelentkezni, mert tényleg sokat ad az ember személyéhez.

0: Ez volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leungricano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisib. Muro anav, Kvalla Gábor. Agyesz orostás Csaba Vorbil andai Biblia. Kataro János Eszko Lil anda ostártok hotori angluni vorba. Pekado kurko anda duj kotorab henelatu menge.
4: Dobre sa rokovtu, nime si mo roštáča ben docino kjöres. E, komo ste ginovavan da i Biblia, so a menge penel osunto del pesosite sa la sama, pesoski manušata la sama, ke bute hohamne manuša si ande gluma. Kad je vorba, kadil duma odji, te šaj diken sa vojo čačo, sa vojo hohamno. Kadolil kataro Janus si, štar, angluno. A porpenolo Janus a menge, perdal pa i Biblia. Murej kamade, napatjan ando sako di. Apol diken sa vojo čačo, sa vojo hohamno. Ke sarso, o kataro del si, kudo pinžardoj. Bud hohamne profeti, paglan dej luma. Kon kataro del si, Lesko di, takodo šaj pinžaren les, ke sako penel pa omuj, ke o Kristo, ande manušetski faca, a vlas pa iluma. Kodo kataro del si, nasakono penel pa omuj, penel vorbasa, ke o Kristo, kataro del a vlas. Apol, kon ande luma, bud kohamne profeti, kodol, či penel pa omuj, ke o Kristo kataro deli. Mure šavora, tu me kataro odel san. Diken krujar, ke baroj kodo ande tumende kon ande luma kon si. Inke gina vabla.

0: Murapra, és azt majd úr. Szóztal penelo János a menged de Biblia, te dikasz, hogy gyi, le manuseng, hogy gyi, te zsukárasz, szópenem. Hát akkor a Murapra, a szóntod el, csika melte haszárel, jeke manusesz. Na jekez, egy cseppó, trajó csika melte mukel, ande bezeha, ande haszári mátó. Ke oddel nandakodó, andas e manuses, angle, potrajo, lesko trajo te del le bengeske, sar te delas les, kana peske šaves nas pod trušul, anda le manuša, te šaj marel te le benges, te šavel majo pre, pa u beng, o Kristo. Muro pra, site pa tjasko do, kad i vreme, a vilas, kana o benga ba, vojsi o kraj, ande kadi luma, o beng o kraj, ande kadi luma. Sogodi kerel, sako šukari mata si kavele manušenge, pa kadi e buťa ho kavele manušen, pa kadal buťa kamel pestete e chutiler te zurarel, te pandel. Penelo beng, žande kangeri, haj rudin, ke si o Kristo, da so penel tuke, so jo ne majangluno, katrodel ki vani tu menge, lungo trajo, sastimo, Taven zurale, tante jek taven tu maja čalado sa, ando šukarimo, ando miščipo. Su tane drago, devle sa.
1: Ek radio misto amende. Pe amare šib, das tuma.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz, Perománi Síb. Pejek Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: послухачі, наш днішній програм се скінчив. Оздравка від вас Давид Форкор, звукмейстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на все. Будьте здорові!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy kiváló szerb rockénekes és zeneszerzővel ismerkedhetnek meg, aki az egykori jugoszláv, majd később a szerb könnyűzene frontemberévé nőtte ki magát. Momcsila Bajagić hangjával, stílusával új szint jelentett a 20. század utolsó 30 évében a jugoszláv könnyűzene fejlődésében. Kellemes rádiózást!

Bajaga az imént hallott Moisu Drugovi, azaz az Én barátaim című dalával kezdte meg igazi szóló karrierjét, amelyet a Sem az égen, sem a földön filmben hallhatott először a jugoszláv közönség. Zenei pályája ugyanis a 70-es években kezdődött a TNT zenekarral, majd 18 évesen, mint a Riblya Csorba, azaz a Halászli együttes gitárosaként komoly elismerést vívott ki a szakma nagyjainál.

0: akkori együttesének számtalan dalt írt, amelynek nagy része sikertörténetnek bizonyult. Ennek köszönhetően rövid idő alatt 5 albumot jelentetett meg a Ribja Csorba. Koncertjeikre özönlöttek a fiatal és a középkorosztályhoz tartozó könnyű zenebarátok. Pristinától Ljubljanáig, Splittől Eszékig számtalan, felejthetetlen fellépést jegyzett az együttes. A sikerek ellenére Bajaga 1984-ben elhagyta a zenekart, és még abban az évben zágrábi önálló koncertjén bizonyította zeneszerzői és előadó művészi kvalitásait.
1: Kuda si pošla sa tintamnim očima?

A kimagasló sikereknek köszönhetően Bajagának nem volt nehéz új zenekart alapítania, ezúttal saját ízlése szerint válogatta zenésztársait, így alakult meg a Bajaga i Instruktori zenekar, amelynek élére természetesen ő maga állt. Az újonnan megalakult együttese szintén végig zenélte Jugoszláviát, maradandó értéket teremtve és új irányt mutatva a jugoszláviai nemzetek könnyűzenei képviselői számára.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.